0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 10-e, péntek van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

gyulai Szent Miklós román ortodox templom harangját hallották. Az első dokumentum, amely említést tesz a városról, 1313-ból való. A Gyulán élő román nemzetiségű lakosság nagyon tisztelte ősei vallását. Már 1695-ben itt egy erős román ortodox gyülekezet működött. A törökök visszavonulása után a város Harruhern János tulajdonába került, aki a románokat a vár közvetlen közelébe telepíti. A városnak ezt a részét a mai napig nagy román városnak nevezik. Itt a vár mellett épült meg 1721-ben fából az első román ortodox templom. 1801-ben hatalmas tűzvész pusztított az egész városban, és a templom is leégett. Az új templom alapkövét 1802-ben rakták le. A munka Ziegler József ács és kömműves irányítása alatt 10 év megszakítással 1824-ig tartott. Barokk stílusban épült, klasszicista elemekkel ötvözve. A műemléktemplom védőszentje Szent Miklós. Az ikonosztázion a templom egyik legértékesebb darabja. Az aradi Mihajlo Janis szermester műhelyében készült. A rajta levő ikonokat Arszat Teodorovicsi szerb festőművész készítette 1824 és 1827 között. 1928 nyarán Predmerszky Béla budapesti festőművész a mennyezetre freskókat készített. A torony azonban csak 1854-ben épült meg, magassága a kereszttel együtt 42 méter. Először 1946-ban egy kis harang, majd ezt követte a középső, és végül 1960-ban a legnagyobb harang került a toronyba. Mindhárom harangot Szlezák Rafaelné öntötte Pest-Szent-Lőrincen.

0: A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven.
1: A következő 30 percben három szólamra című műsorunkat hallják.
0: A mikrofonnál Horváth Éva. Egy korábbi műsor ismétlését hallják.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Hihetetlen jó érzés, nagyon szeretem. 91 évesen is így vall az alkotás folyamatáról Balogh Zsigmond fafaragó mester, aki vésőjével már 60 éve dolgozik a néphagyományok megörökítésén. Műsorunk első felében őt ismerhetik meg. Majd a hajléktalanként élő 69 éves Bariano festőművész mesél életéről, a művészet megtartó erejéről.
3: Köszönettel, Kondorosnak! Ez a kis város az, ahol közel 80 éve, hogy élek, itt kaptam nagyon jó feleséget, itt lettem fafaragó, és itt kaptam állami kitüntetést.
4: Jó napot, Zsiga bátyám!
3: Jó napot kívánok!
4: Üdvözlő! Szervusz, Zsiga bátyám!
3: Szevasz!
4: Itt van a kis műhely?
3: Itt van, itt.
2: Mondja Balogh Zsigmond fafaragó mester.
3: Itt szoktam farigálni. Már most csak farigálok, nem faragó.
4: Az is művészet.
3: Hát az is, igen.
4: Menjünk akkor be, nézzük meg! Zsiga bátyám, Kondoroson vagyunk a kis alkotó műhelyedben. Visszaemlékszel arra, hogy mikor kezdted ezt a szakmát?
3: Hát a szakmát nem tudom mikor kezdtem, amikor első osztályos voltam, nagyon szép betűket írtam. A tanítónőné azt kérdezte, hogy tudod rajzolni? Nem értettem, hogy mit kérdez, nem tudtam. Megmagyarázta, hogy mi a rajz, elkezdtem rajzolni ősszel, Terusdini tanított, következő májusában már azt mondta, hogy én már nem tudok tanítani, többet tudod a rajzba, mint én.
4: De nem itt születtél?
3: Turkéjében születtem, ott kezdtem tanulni, írni, olvasni.
4: 1934-ben születtél?
3: Igen.
4: Mennyi gyerek volt a családban?
3: Öten voltunk, de egy kislány nagyon korán meghalt, úgy négyen. Illetve már most egyedül vagyok.
4: Szüleidők mivel foglalkoztak?
3: Apám az drótos volt, erre járt Kondorosra, környékére, és hogy ne aludjon este össze-vissza, 47 őszén eljöttünk ide lakni Kondorosra. Valamikor régen ilyen köcsögök, meg fazekak elrepettek, akkor apám körülszett dróttal, és száraz, például babot, kukoricát, meg stb. Ilyen dolgokat benne tároltak, és drótozta az edélyeket, azért hívták drótosnak.
4: És édesanyám még nevelt otthon benneteket?
3: Anyám a négy gyereket. Mind a négy gyerek szakmunkás lett. Én lettem köztük fafaragó.

0: Nem ismertem senkit, senki nem ismert engem, a rajzomat nem tudtam megmutatni senkinek. Abba maradt, hogy 1957 őszén elkezdtem udvarolni a feleségemnek. Kondorosi Panni, dupla kondorosi, neki kezdte udvarolni, apósom nem akart befogadni.
1: De miért?
0: Nem, a cigány gyerek, nem kell a családban. Panni azt mondta, hogy zsiga vagy senki. Hihetetlen szegényen kezdtük az életet, és azon gondolkoztunk, hogy valahogy ki kellene mászni ebből a szegény gödörből. Akkor nagyon sokat hallottunk, olvastunk a népművészetről. A rajz nem volt gond, elkezdtem rajzolni, faragni. Annyira, hogy 63-ban és 1970 tavaszán itt Kondoroson volt az első önálló kiállításom. 1970 őszétől hivatásos fafaragó lettem, a Szarvasi Házipari Szövetkezetben lettem bedolgozó.
1: És ebből meg lehetett élni?
0: Meg. Aztán később szabadúszó lettem. Akkor kinyílt előttem a világ, lubickoltam az életben, azt csináltam, amit akartam, amit elképzeltem. Hamar hírem ment az országban, hogy mit faragok, hogy faragok. Cigányasszonyok is segítettek, cigányok sokat segítettek. Már olyan megrendeléseket is kaptam, mint például a Gyulán az ortodox egyház papja jött, hozott egy egyszerű fényképet, és azt mondta, hogy Zsiga bácsi, ez faragja meg ezt a keresztet 3 méter hosszúra. Megfaragtam.
2: Zsiga bátyám, ez az evangélikus templom. Azért nagyon régi emlékek fűznek ide.
0: Az az emlék fűz ide, legjobban, hogy a feleségem itt vállalta el, hogy cigányfiú felesége lett. Itt mondott igent.
2: Mikor volt ez?
0: 1958. október 17-én.
2: Akkor volt ez a nagy nap.
0: Akkor volt ez a nagy nap.
2: De az evangélikus közösséget azért megajándékoztad egy kopjafával is, ami itt látható.
0: Hát az már késő volt.
2: Még a harang is megszólalt el.
0: Megint fogad a harang bennünket. Több évtized telt el, amikor fafaragó lettem, hogy ezt a kopjafát utána megfaragtam ide.
2: Milyen motívumok vannak ezen? Mit ábrázol?
0: Hát általában az a három csúcs fönt, az azt jelenti, hogy férfi. Lejjebb az a csillagokat jelenti. Ez természetesen ez a Luther rózsa, van 4 idézet.
1: Igazi lokálpatrióta vagy, szereted ezt a települést?
0: Szeretem, szeretek itt élni. Jó, szorgalmas emberek dolgoznak, ismerjük egymást, mindenki köszön, mindenki ismer, és ez nagyon sokat jelent nekem.
2: Ebben a helységben különböző tárgyak vannak, amit faragtál. Ezek a szobrok mit ábrázolnak itt?
0: Hát ez egy nagyon idős asszonyt ábrázol, korsóval a kezébe megy vízér. Valamikor nagyon régen az emberek a búzát úgy vetették el, hogy egy zsákba volt a búza, belemarkoltak és marékkal szórták szét, utána kicsit bekapálták a búzát a földbe. Egy idős házaspár adnak az a címának a szobornak, hogy az utolsó tánc. A bácsinak már nagyon deresedik a bajusza, a néni már szinte kapaszkodik. Nem biztos, hogy még egyszer fognak
2: tánc. Idős házaspár.
0: Idős házaspár.
2: Siga bátyám, van itt egy kis doboz.
0: Igen.
2: És ezt mire használták?
0: Ez a doboz valamikor szerelmi ajándék volt. Tavasszal a fiatal emberek kihajtották a legelőre az állatokat, őszig faragtak ilyen dobozt, és ősszel, mikor bementek, akkor odaadták a lánynak, és ha a lány elfogadta, akkor elfogadta az udvarlást is.
2: Ezeket milyen fából jó faragni?
0: A szobrokat általában hársfából faragom, a többi bútorokat meg gyümölcsfából. Alföldi virágmintások ezek a székek, ez egy igazi barokk szék.
2: Zsiga bátyám, melyek azok a munkák, amelyekre hogy büszke vagy, ami neked is a szívedet megmelengeti?
0: Nagyon sok van, de amire legbüszkébb vagyok, egy magyar asszony Amerikában. A nagymamája az volt magyar, és a nagymamáról van egy fényképe. A nagymama ül, köpülő a kezében, és Pesten a várban meglátta ilyen kendős paraszt asszonyokat, hogy valaki faragott. És mondta Boltosnak, hogy szeretné, hogyha nagymamáját megfaragná valaki. Semmi akadás, Zsiga megfaragja. Amerikában elküldte a fényképet, egy év múlva találkoztunk, megfaragtam, találkoztunk a Hiltonban, az asszony először csak nézte, aztán a nyakamba ugrott, magához ölelt, érezni lehetett az asszomból azt az örömet, a sikert, ami volt, hullott a szemébe a könyv, utána, amikor már elengedett, elővett a borítékot, tömte piros százassal tele, köszönöm, nem. Nem fogadtam el tőle egy forintot sem, ami nekem az előbb, amit kaptam, azt a szeretetet, azt az elismerést, az nekem sok, azt nem lehet pénzzel pótolni.

0: Híres gondolosi csárdában vagyunk.
1: Faragtam széket. És Gyulán van egy ismerősöm, aki ügyvéd, nagyon szeretne megtanulni faragni. Eljött, hogy megtanítsam faragni, megtanítottam, büszke vagyok rá, ez a szék, ez az én székem, de Ferinek nagyon sok széke van itt. Március 2-a volt a szülinapom, volt a nemzeti ünnep alkalmával, kaptam állami kitüntetést, magyar ezüst érdem keresztet.
0: Ugye 91. évedbe léptél, igen. Ugye kedves feleséged már nem él.
1: Sajnos.
0: Ugye egy idősek otthonában élsz itt.
1: Igen.
0: Minden nap eljössz ide a műhelybe dolgozni?
1: De csak azt csinálom, amihez kedvem van. Megkértem a polgármester urat, hogy vegyenek egy nagy darab fát, és megfarkom gondolos temetőben mindenki kopja fáját.
0: Gyuga bátyám, gyermeked nem született, de van akinek a tudásodat át lehetett adni?
1: Tanítottam a képzőművészeti főiskolán is, hogy mi a népművészet. Tulajdonképpen honnél indul a szobrászat. Először kuncogtak, különösen egy lány, és aztán amikor kezdtem tartani az előadást, hogy tulajdonképpen valamikor régen milyen bajusz dukált a grófnak, bárónak, parasztnak, pásztorembernek, elkezdtem magyarázni, akkor csendben maradtak, és elkezdtek hallgatni rám, hogy ők még ilyet nem is hallottak, hogy a bajusz, hogy meghatározza
0: a rangját
1: valakinek. Pár évvel később kaptam egy telefont, hogy Zsiga bátyám, tudod nézni a M5-öt. Igen. Gróf Almásiról csinálunk egy szobrot az országház elé, és a te tanácsodra csináltuk neki a bajuszt, ha tudod, nézd meg, hogy, és kérdez, hogy nézd meg, hogy jó bajuszt csináltunk neki. Megnéztem, természetesen jó bajusz. Esetleg arra jártak, nézzétek meg.
0: Nagyon sok filmben is látható a te alkotásod.
1: Magyar Vándor című filmhez készítettem 60 darab tárgyat. Ha kezdődik a film, a kínai lány árulja a lőport, azokat a kis dobozokat is én csináltam. Aztán készítettem a cigányokról Átak és szerelem, az a címe. Oda is faragtam, amikor a erdész asszony átadja a szalonnát a cigány asszonynak, az a fatányér, az látszik legjobban.
0: Manapság mivel foglalatoskodsz, mikor kijössz ide, mind dolgozol?
1: Eldöntöttem, hogy régi álmaimat faragom meg, egy régen tervezgetett széktáblát faragok.
0: Ezzel a 9 évtizeddel elégedett vagy? Vagy még vannak azért terveid?
1: Hát, 90 éves embernek milyen terve lehet?
0: Hát alkotsz még, meg mindig van valami munkád.
1: Hát nagyon nagy tervem nincsen, még szerencsés vagyok, jól érzem magam, szállítottam ajándékboltoknak, népművészeti boltoknak, és a boltokban mondtam, hogy úgy áruljátok a szobraimat, hogy vigye haza egy magyar ember. Az egyik angol úrtól kaptam levelet, fényképet, hazavitte, az íróasztalára tette, és azt írta, ha ránéz a kis szoborra, mindig Magyarország egy magyar ember jut eszébe.
0: Amikor elkészül egy szobor vagy egy műalkotás, és akkor ránézel, milyen érzések vannak benned?
1: Jó, nagyon jó érzés. Akkor a legjobb, amikor még nincs teljesen kész, és akkor leteszem, elkezdem nézni, forgatni, még innen egy kicsit, még innen egy kicsit, képzel egy ekkora darab fát, befogom, és akkor elkezdem mésni, faragni, és ahol hull le a fa, úgy alakul ki, úgy látszik az ember, kezdődik, hogy hihetetlen jó, én nagyon szeretem.

0: jó emberekkel találkoztam, akiktől tanultam az életemben nagyon sokat.
1: Mondja Bari Janó festőművész.
0: A mai napig is tanulok, és mindig is fogok tanulni. És még alkotni akarok, és szerintem még most jönnek azok a nagy bibliai történetek belém, amit még ki szeretnék festeni magamból. És nem utolsó sorban szeretnék tanítani. Van bennem még annyi erő, hogy amit megtanultam, azt igenis át kell adni a fiatalságnak. Az, hogy én előrajzolás nélkül elkezdem telirakni a táblámat, vagy a vásznamat, hát ezt szeretném megmutatni, ezt a folyamatot, amit én saját magamnak kitaláltam. Ne csak az enyém legyen, akinek tetszik, az sajátítsa el. Anyagilag nem tudtam utolérni magam sohasem. Nem is nagyon érdekelt, nem foglalkoztatott egyébként a pénz sohasem. Mindig csak az volt előttem, hogy élni, túlélni, alkotni, csinálni a dolgaimat. Én tavaly májustól vagyok hajléktalan. Mentem haza és zárak minden rajta. Másnap elmentem a városházára, nem fogadott senki. Elmentem a házkezelőséghez. Kérdeztem, hogy hová vitték a dolgaimat a házból, szeretném kiváltani. Azt mondja, hogy a szeméttelepre vitték, megsemmisítették a dolgaimat. Hát ott teljesen abszolút rosszul lettem. 15 éve festek egy szent szárnyas oltárképet. Azt minden évben, ahogy haladtam, itt a városba bemutattam. És úgy örültek, hogy mikor lesz már kész végre, és azt a képet nem pénzért szerettem volna tenni, hanem hallottam valami kis faluban, hogy van egy cigány pap, és nincs oltárképük. És ezt, ha kész lett volna, elkészül a kép, nem tudattam velük, egyszerűen csak odálltam volna, hogy ez a kép a tiétek. Hadd legyen. Tehát én templomban készítettem azt a képet, és nincs ez a kép. Tehát először is, ha valakit kipakolok, akkor két tanút oda viszek, íratok egy papírt, és a szemelátára pakolom, és egy raktárba viszem. Ahonnan majd, mit tudom én, milyen összegért elvihetem a dolgaimat. Tehát nem az fáj, hogy most hajléktalan lettem. Régebben is így éltem, hogy itt laktam, meg ott laktam, de 15 éven keresztül ott laktam ebbe két kicsi kis 17 négyzetméteres kis lakásba, ami nekem megfelelt volna egész életem végéig. De jött a vírus, 3 év, nem tudtam eladni képet, nem tudtam fizetni semmit. Nincs mit tennem, nincs segítség a várostól, ahol 40 éve élek, és nagyon szeret a város. Ideges, azért is vagyok nagyon mostanában, mert sokat tettem a városért. Tudom, hogy nehéz a festőművész életet élni, de akkor is valaminek jönnie kéne, valami segítségnek. És akkor januárban én elköltöztem innen, Kazincbarcikán mellé, Kuricsánban, az unoka öcsémhez, ott kaptam egy szobát, és 5. hónapja ott alkotok, és készültem folyamatosan az életmű kiállításomra. 69 évemet betöltöttem most, hát is arra gondoltam, hogy amit összegyűjtöttem az életembe képeket, hogy miken estem át és hova is kerültem, azokat most a Szent Andrási Galériába bemutatom. A képeket nem én raktam fel, és a Kunhegyesire bíztam, és megnéztem a kiállítást, és pont így tettem volna fel. A Kunhegyesire oda kell nagyon figyelni, nagyon okos ember, és nagyon sokat tud, és az életét ő feltette ezekre a dolgokra. Úgy állítottam össze ezeket a képeket, hogy évente mindig tettem el képeket, amit nem akartam eladni. Tehát itt van most 30 évvel ezelőtti képem is. Tehát úgy alakítottam az egészet ki, hogy a fejlődésem. Most, ahogy vidéken laktam, ott száműzetésbe festettem 12 darab képet, és ezt a 12-t tartom életem egyik legnagyobb témájainak, amiket ott a magányomba megtaláltam. Ott végignéztem a roma családomat, ide-oda beutazgattam ott a környéket, mikor megérkeztem, és azokat a fájó, meg az öröm dolgokat fogalmaztam bele a képekbe. színeket se nagyon használtam, egyébként már nem sok színt használok, nekem a téma a lényeg a képen.

rettentő sok veszteség élt az életemben, elvesztettem három gyerekemet, el kellett válnunk, kint élnek, külföldön. 12-en voltunk édes testvérek, Kazincbarcikán születtem, apám bányász volt, anyám zenész családból származott, apám is tudott zenélni tulajdonképpen. Nagyon nehéz gyerekkorom volt, de borzasztóan szerettem cigány gyerek lenni. Már 5 éves koromban éreztem a faji megkülönböztetést. Óvodában nem járhatott abban az időben cigány, én nem is tudom, az én időmben, 62-ben. A megkülönböztetésről beszélek egy kicsit, már első osztályban éreztem ezt, utolsó padba egyedül ültettek. És akkor így gondolkodtam, hogy mi ez? Hát gyerekek vagyunk, szeretjük egymást, és én barna gyerek vagyok, ők fehérek, a tudatunk ugyanúgy egyforma, tehát mindenünk egyforma, csak a színünknek, és ők is úgy akarnak élni, ahogy a legjobb, meg mi is, és ez nem egy versenypálya, hanem ki, tehát egyformán születtünk, csak nem egyformának. És akkor onnantól kezdődik az élet, mikor ezt a kettőt meg tudod különböztetni. Hogy, tehát mindenkinek jár egy élet. Elkezdődött az iskola, és nagyon szépen rajzoltam, és rajztanárom felfigyelt rám. Ő segített nekem nagyon sokat. Nem találkoztam vele nagyon sokáig, mert én egy rettentő rossz gyerek lettem, nem jártam iskolába, csak rossz gyerekekkel barátkoztam. Hát egy 9 lépcsőházas házban nőttem fel, akinek a szülő mindenkinek bányászolt. Apa nem volt, csak mindenhol 5, 6, 8, 12 gyerek. Hát ott jó gyerek nem lehet. Tehát bandáztam, meg mit tudom én. Majd jöttek a büntetések az iskolából, és 14 éves koromban úgy döntött a gyámhatóság, hogy javítónevelő intézetbe visznek Zalaegerszegre. Aztán valahogy észrevették a tanárok, hogy milyen apáskodó vagyok, és kisgyerekeket is rám bíztak. Aztán az intézetből kijöve hazamentem a családomhoz, és nagy öröm volt, jó 10 hónapot lehettem körülbelül köztük, és akkor összeszedtem magam, és felköltöztem Pestre. És akkor egy-egy képeket már festettem. És akkor megismertem Salvador Dalit, megismertem Bosch, lexikongyűjtő lettem. Nincs olyan festőművész, hogy ne tudjak róla, nálam van, kiveszem, és a mai napig tanulmányozom.

Nem nagyon ismertem roma képzőművészeket. Péli Tamásnak meg a Szent Andrásinak hallottam a nevét, akire nagyon büszke vagyok a mai napig, és sokat hagytak rám, nagyon sok tudást. A romasággal akkor jöttem igazán kapcsolatba, amikor már én itt Vácon eléggé befutott művész voltam. Volt egy kiállításom, és egy látogató betelefonált a roma parlamentbe, a Zsigó Jenőhöz, hogy van itt egy roma képzőművész, Barianónak hívják. Kijött, bemutatkozott, sorba járt a képeken, azt mondja, holnap 1 órakor jövünk az összes képért. Jöttek a táborok, küldött egy meghívót, és azóta megállás nélkül minden táborból ott vagyok, és ott ismerkedtem meg igazán a roma művészettel. Van roma festőművészet. Tehát stílusban is van, tudásban is van, csak rá kell találni, meg kell tudni érteni, mert tényleg egy kicsit furcsábban gondolkodunk a magyaroknál. Ez csak egy ösztönből lehet csinálni, ezt nem lehet tanulni. Az élet tanít meg erre a dologra, hogy légy ilyen bátor.

az saját világomat, amit átérzek, azokat teszem ki a vászonra. Tehát úgy látszik, hogy Isten nagyon szeret, és meg vagyok áldva tehetséggel és gondolkodással is. Ezt köszönhetem az olvasmányaimnak, mert a mai napig olvasok. Nagyon fontos tanulni. Sőt, egymástól is, a könyvekből, meg sok mindenből az ember az társas lény, és tessék beszélgetni együtt. A bibliai dolgokat valahogy mindig beleszövöm a képeimbe, a hitvallásomat. A színekkel meg aztán játszok. Érdekeltek azok a dolgok, hogy a semmibe teret csinálni, egy életet rátenni, egy gondolkodási módszeredet ecset alá teszed. Tehát amit belül gondot ki tudod festeni. Megtaláltam egy Barianóféle saját stílust, a romaságomat teljesen tökéletesen rejtve is beleteszem a képeimbe, sőt a képeim rejtett dolgokkal van teli, csak egy fő valamit, amit te mondani akarsz, a többi csak díszlet hozzá, azt kell megcsinálni. Tudom, hogy nem fogok elveszni, de borzasztóan nyugtalan ember lett belőlem. Tehát a nyugalmamat elvesztettem, hogy tényleg hajléktalan vagyok. Hogy lesz-e segítség, vagy nem lesz segítség, hát várom.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: A mikrofonnál Pavlekovics András.
2: A Dalmatino a horvát könnyűzene egyik legsikeresebb együttese, amelyet 1998-ban alapított Splitben Ivo Jagnyics és Zdravko Sunár. Több mint negyed évszázad a meghatározó szereplői a horvát zenei életnek. Dalaikban a dalmát hagyományok, a mediterrán hangzás és az igényes popzene ötvöződik, miközben szövegeik az emberi érzelmekről, a szerelemről, a családról és a szülőföld szeretetéről szólnak. Tartsanak velünk a nemzetiség zenéje következő fél órájában, és hallgassuk együtt a Dalmatino legszebb dalait.

A Dalmatino duett pályafutások során számos arany és platina lemez rangos zenei elismerést nyertek, koncertjeiken pedig generációk éneklik együtt legismertebb slágereiket. Sikerük a hiteles, őszinte zenében és az időtálló dallamokban rejlik, amelyeknek köszönhetően ma is Horvátország egyik legnépszerűbb együttese.

nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. Thank you.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai összeállításunkba. Remélem, hogy a Dalmatino dalai közelebb hozták önökhöz a dalmát zenei világhangulatát és a horvát könnyűzene egyik legsikeresebb együttesének életművét. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. A viszont hallásra a Nemzetiségek zenéje következő adásában.
1: Önök a Nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: a 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most csütörtöki műsorainkat ismételjük meg. Először a három szólamra magyar, majd a lovári és a görög félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő 30 percben 3 szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Horváth Éva.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Színész, rendező, színházi pedagógus, a Karaván Művészeti Alapítvány vezetője és a Kaposvári Csiki Gergely Színház művésze. Ő nem más, mint Nyári Oszkár, akit színházi munkái mellett mozifilmekből és tévésorozatokból is jól ismer a közönség. A sokoldalú művész az elmúlt évtizedekben színes pályát járt be, amelyhez, mint mondja, a szerencse és az isteni gondviselés mellett leginkább elhivatottság kell.
2: Szerettem azt, amikor először tettem be a lábamat ide, akkor tényleg azt éreztem, és azt is kívántam magamban, hogy én nagyon sok időt töltsek el itt ebben a színházban. Privilégiumnak, varázslatnak éreztem, hogy itt lehetek. Itt vagyunk a Csiki Gergely Színháznak éppen a színpadán.
1: Mondja Nyári Oszkár, Jászai Mari díjas színművész.
2: Én egyébként a színművészeti elvégzése után 96-ban rögtön ide szerződtem, hogy ide vágytam ebbe a színházba, mert a televízión keresztül ezt a színházat láttam. És nagyon tetszettek az előadások, és azt mondtam, hogy én nagyon szeretnék itt játszani. Ennek most már lassan 28 éve, hogy itt vagyok. Sokat változott azóta a színház, de valahogy a nézőtér még mindig megtelik, és estéről estére nagyon jó érzés, hogy egy ilyen csodálatos színházban, egy ilyen palotában játszhat az ember.
3: Korunk

0: Ma este Karinthy Ferenc Dunakanyar című előadását játsszuk Szilvivel a Kamara kávézóban. De valójában ez a kávézó nem létezik, ez most ennek az előadásnak a díszlete. Ma a 36. előadást játsszuk már belőle, úgyhogy eléggé kelendő, szerencsére nagyon szeretik a nézők, és reméljük, hogy 50-ig, és aztán még azután is meg sem állunk. Szilvivel való találkozásom 1995-re datálódik vissza. Az első találkozásunk is egy ilyen furcsa szakmai dolog volt, mert az ő énekórájára mentem be egy meghallgatásra gyakorlatilag. Láttam, hogy egy nagyon szép lány, de nem udvaroltam, hanem szakmailag rögtön azt éreztem, hogy fú, de jó próbálni. És aztán, amikor leszerződött a Csiky Gergely Színházba, nagyon sokáig elkerült minket közösen a színpad, és hogyha játszottunk is együtt, akkor nem volt jelenetünk, és aztán adódott egy lehetőség, hogy mi koprodukcióban a Prá című darabot, amit Spiró György írt, együtt eljátsszuk, de azzal is inkább vártunk egy pár évet.
1: Nem szoktál, de ilyen lenni, ennyire gonosz. Hát sose voltál te ilyen ennyire?
2: Hát, mert eddig szegény voltam. De most gazdag lettem, és most már úgy is kell gondolkozni.
0: Tehát meg kellett várni azt a pillanatot, amikor úgy hozta a sors, mondjuk azt a színházat,

0: társhoz, a színpadhoz való viszonyunk, és a magánéletünk, hogy alkalmassá váltunk arra, hogy mi belemenjünk egy olyan történetbe, amikor egy kicsit egymást is tépjük, egymás lelkét is bánthatjuk, és nem történik probléma.
1: Meg kellett tanulnunk együtt dolgozni, meg kellett tanulnunk jól együtt dolgozni, és a jól együtt dolgozásnak része az is, hogy merjünk vitatkozni.
2: Mondja Nyári Szilvia, Domján Edit díjas színművész.
1: Nagyon harcos tud lenni a közös alkotásunk, de ez mindig jó irányba mutat, tehát ezek nem öncélú harcok. Az a legeslegfontosabb, hogy nagyon-nagyon tiszteljük egymást emberként, és színészként, művész kollégaként egyaránt. Mindennel, amit ez az ember, akit én választottam, hogy közös utat járjunk, tulajdonképpen mindennel tudok azonosulni. Ahogyan ő gondolkodik, ahogyan ő létezik, ilyen sok év alatt, után, közben, az emberek egymáshoz idomulnak. Biztos, hogy ő is sok dolgot vett át tőlem, és a munkánkra is ez mondható el. Az a lényeg, hogy a legvégén, amikor bemutatjuk az adott darabot, akkor azt tudjuk mondani, hogy erről mi igen, mind a ketten ezt gondoltuk, amit most játszunk.
0: Már elkezdődött az előadás, és akkor én most elindulok, ugye, jeleztek nekem, hogy mentek, és 5 perc múlva színre léphetek, és ha belépek, akkor kezdődik az a része az előadásnak, ami már ilyen aktív. Ez az a kulcs, amit csörgetni fogok egész előadás alatt. Körbejár, megyek itt most a folyosókon, találkozunk az előadáson.

minden egyes páholyból már néztem az előadásokat. Amikor az ember főiskolás és nincsen pénze jegyre, akkor általában a színházak megengedték, hogy a szakmabéli tanulók, hallgatók bejöjjenek, és akkor leüljenek a lépcsőre, vagy a kakasülő, hogyha volt hely, akkor oda. Általában a történetmesélés, ami leginkább érdekelt engem. Az embert leginkább azok a dolgok érdeklik. Én úgy vettem észre, amiben valami felfedezni valót, valami titkot sejt. És a színház, és azon belül is talán a legkompaktabb, a legerősebb sűrítménye számomra a vers, a dal, a formába zárt tömör mondani való, amit üzenetként el lehet küldeni, meg lehet kapni, és az valami katartikumot vált ki az emberből, mert a különbséget érzékeli ahhoz képest, amit tud, és abban a pillanatban fölismer, amikor egy másik tudással találkozik, egy komolyabb tudással találkozik. Mivel hogy ebben úgy érzem, hogy varázslat van, és ezt elég hamar felismertem, engem ez érdekel, ez a, ami megborzongatja az embert, a katartikus pillanat, amiért eljön a néző. Nagyon sokszor gondolkodtam úgy kisgyerekkoromban, hogy amit piciben meg tudok csinálni, az azt fogja jelenteni a számomra, hogy nagyba is képes leszek-e. És mindig az volt a lényeg a nagyban, hogy az életemben. Azt gondoltam, hogy annyira vonz a művészet és a színház a zene, és nem tudom megfogalmazni, hogy mi, mert kinevetnének, mert ha én ezt megfogalmaznám, akkor már is nem azt jelenteni, amit szeretnék mondani vele. Ez egy érzés volt, egy nagyon komoly vonzerő, és azt gondoltam, hogy hiába kerestem mást, ami ugyanezt az érzést adná, nem találtam. Így maradt a színház.

0: Most a Nemzeti Színházzal az Esthajnal című előadást valósítottuk meg, koprodukcióban a Nemzeti Táncegyüttessel, az Artista Képzővel, illetve a Magyar Cirkusz és Varietével. Negyedik partnerként a Karaván Színház, Vidnyászki Attila rendezte a koreográfiákat, Zsurácki Zoltán és Zsé Vince Zsuzsa hozta létre, a zenét pedig Szarka Tamás írta, és a librettót is egy új megfogalmazása a kisregénynek, amit ugye Gorki írt. Időközönként felbukkan egy ilyen történet, és nagyon gyakran Makkarcsúdrához vagy a cigánytáborhoz, ilyen alaptoposzokhoz nyúlnak vissza. Ez esetben is egy ilyen dolog történt. Egy picit beszélünk a történelmünkről, történetesen, hogy a cigányok Magyarországon, a Gorki írt a kisregényben is úgy van, hogy itt élnek Magyarországon, magyarul is beszélnek közbe, átjárnak a Kárpátokon, tehát nagyon lehet tudni, hogy itt a Kárpát-medencén belül, vagy annak környékén nagyon komoly csoportok éltek, cigány csoportok, és ugye a darabban meg beszélek arról, hogy nekem már itt az őseim is itt éltek. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amikor egy kulturális érték valamilyen módon körvonalazódik, meg lehet érteni valamilyen módon, akkor azzal kontaktusba is lehet jól kerülni, és nagyjából lehet érteni, hogy hogyan gyógyítják egymást a kultúrák, hogyan egészítik ki egymást. Tehát azt mondom, hogy számomra individuális módon is, tehát az én személyem számára is nagyon fontos, amikor egy színházban egy ilyen tematikájú előadás jelenik meg, és egyként fontos magyar emberként, és egyként fontos számomra cigány származású emberként is, az, hogy egy ilyen darab itt a Nemzeti Színházban jelen van.
1: Itt az arany. És van még! A lányom nem az egyik, annál jobban szeretem, így el se tudom adni se neked, sem senki másnak. Te egy gyönyörű, szirkisast akarsz kalitkába tenni, ám neked egy rabságban született színege való. Menj haza békülve! Csak az urak szokták eladni mindeneket, a disztolyuktól kezdve a lelkiismeretükig. Adjátok neki vissza.
0: Vendégjátszani az mindig egy különleges helyzet. Vendégjátékra akkor hívják meg az embert, hogyha azt szeretnék, hogy ő játssza azt a szerepet. Ebben az esetben a címszereplőnek az édesapját játszom, Danyilót, aki egy nagyon-nagyon büszke, méltóságteljes, kalandos életet bejárt ember, egy emblematikus figura, mert Kossuth katonája volt. És ez a hazafiasság, ez egy olyan fontos érzés szerintem, vagy a hősiesség, egy olyan fontos érték és érzés, amit érdemes eljátszani. Tehát itt ez nem elválaszt minket, hanem összeköt. És vannak olyan dolgok, amiben teljesen pontosan ugyanúgy gondolkodunk, és vannak olyan pontok, amiben az ember nem is ismer különbséget, mert azt mondja, hogy ez egyként érint minket. És ez szerintem nagyon fontos. A hétköznapjaimban pedig, amikor próbálok egy előadást éppen a Kaposvári Színházban, a Csiky Gergely Színházban, közben meg mindenféle más művészeti projekteket irányítok. Emellett mindig egy picit nehéz, hogy az ember kiüresítve magát dolgozzon, hogy kíváncsi legyen, hogy nagyon befogadó legyen, hogy minden gondolat célba érjen, ami neki van számva. Így a mindennapjaimban szerintem ez a fajta dinamika működik, ez a kiadom, befogadom. Számomra ez a harmónia. Az, amikor nagyon jól megy a kommunikáció, amikor az ember jól össze tudja hangolni a dolgait, és akkor abba beleesik valami kő, és akkor így hullámokat vet, mint egy kútnak vagy egy tónak a vizébe, akkor is azokat nagyon jól tudja kezelni, hogy ne úgy találkozzanak a hullámok, hogy nagyon nagy hullámokká váljanak, hanem szépen kioltsák egymást, vagy egy picit minimálisan erősítsék, vagy gyengítsék egymást.
1: Gondoltam. Én ugyan nem tudom, hogy Attila népe vagyok-e, de én is vagyok olyan legény, mint ők. Én is itt vagyok otthon, én is teszem, amit kell, ha kellett nekik.
2: Tegyétek, amit kell, csomagoljatok.
0: Legénybúcsút azt fogok játszani 23-án, játékszínbe duplát, tehát délőtt próba, délután előadás, este előadás, és tök másik csapatta a 24-én itt. Délelőtt felújító próba, délután előadás, este előadás. És utána Nemzeti Színház 25-e egyik szereposztással esthajnal, próba előadás, másik szereposztással 26-án, próba előadás. Ezt úgy hívják, hogy hátsó színpad, ez 16 méter. Tehát onnan tudnak lejönni különböző díszletelemek, és ugye vannak ilyen úgynevezett világítási trégerek, ami azt jelenti, hogy egy teljes világítás le tud jönni, felszerelik, és akkor ki tudja szolgálni az előadást. Nincs olyan nap, amikor nem tanulnék szöveget, amikor nem kellene felelevenítenem valamilyen darabnak a szövetét, szövegét, nem abba gondolkodnék, és pután is érezném magam, hogyha ezzel nem kéne törődnöm. Magyarán reggeltől estig tart, ébredéstől az elalvásig, és hogyha sétálok az utcán, akkor is figyelem a karaktert. Igazából azt gondolom, hogy ez olyan, mint egy festmény, amit aztán az ember lát kiakasztva a falon, és majd azt még el fogják dönteni, hogy mennyit ér. Annak az alkotásnak nagyon hosszú útja van. A kezdete valahol nagyon-nagyon mélyen és kiskorban kezdődik el. Ugyanúgy, mint egy film művészeti alkotásnak, vagy egy előadó művészeti pillanatnak is. Színészként nézek a világra, azt gondolom, de civil ember is vagyok nagyon sok esetben, de ez a kettőnek a határa nagyon sokszor mosódik össze. Tehát amikor azt gondolja valaki, hogy jaj, színészkedik, az egy másik dolog, a színészkedés az egy olyan viselkedés, ami valótlan, igaztalan. Maga a színészet vagy színészi lét az az emberre folyamatosan együtt van. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ötleteim keletkeznek a színpadon, hogyha figyelem a világot.
3: Én még olyat nem tapasztaltam az eddigi közel 30 évünk alatt, hogy ő ki akart volna nyerni valakiből vagy valamiből valamit. Én azt tapasztalom, hogy ő mindig csak ad. Hogyha csak az alapítványt nézünk, amit megálmodott és fáradhatatlanul motorizál, ez is a mi közös életünkből elmondhatatlanul sok időt vett el, sok energiát, amit szánhattunk volna a mi közös életünkre. Nekünk úgy alakult az életünk, hogy nem született gyermekünk. De én biztos vagyok benne, hogyha mi egy valahány gyermekes család lennénk, ő akkor is ugyanilyen sok időt fordított volna erre a küldetésre, amit úgy hívunk, hogy Karaván Művészeti Alapítvány.

0: Most a kvázi új játszóhelyünkön vagyunk, a Karaván Színházban. Ez egy 50 férőhelyes kis színház, ami egy üres pince volt, amikor kibéreltük ezt, piaci alapon béreljük ezt a helyet, és felépítettük. Sajnos ugye elég nehéz finanszírozni ennek a működését, de megpróbálkoztunk vele, és úgy néz ki, hogy egy ideje már sikerrel működtetjük a helyet. Az elejére ugrom egy pillanatra, és megpróbálom elmondani, hogy hogy van ez a Karaván Színház és Művészeti Alapítvány. 2000-ben, akkor már 4 éve voltam Kaposváron társulati tag, volt egy kis szabad kapacitás, és akkor Miklós Tibor volt a Pince Színház vezetője, és megbeszéltük, hogy ott elindítunk egy stúdiót roma származású fiataloknak, hátrányos helyzetű, tehetséges, színház iránt érdeklődő fiatalok számára, és akkor csinálunk egy idő után bemutatót, és akkor elkezdődött egy történet. Nekem ez volt a célom, hogyha fiatalokkal, gyerekekkel foglalkozom, és a színház eszközeivel segítem az ő képességeik fejlődését, az eredményes legyen, és akkor ebből évek alatt lett egy ifjúsági társulat, és aztán már egy olyan társulat, amiben kapcsolódtak professzionális színészek, tehát hivatásos művészekkel együtt játszottak a gyerekek, és akkor így előkerültek a kortárs drámák is. Én egy olyan ember vagyok, aki azt gondolom, hogy igyekszik odafigyelni, nem tud szerintem megfelelő módon, de igyekszik odafigyelni arra, hogy hol kell segíteni. Hol van olyan helyzet, ahol én tudok is segíteni, érdemes is segítenem, és kell is. Jól is jönne az a segítség. Hogyha az emberben van egyfajta ilyen érzék, vagy ilyen érzés, akkor valószínűleg nem lesz számára kérdés az, hogy az identitását felvállalja, vagy sem egy ilyen helyzetben. Én nagyon sokáig nem foglalkoztam az identitásom, édesapám egy cigány prímás volt, mindig lehetett tudni, hogy mi cigányok vagyunk, de soha nem volt róla szó. Vannak olyan helyzetek, amikor érdemes ezt az aspektust beletenni a dologba, például az, hogy méltóság kérdése, vagy éppen szokások kérdése, előítéletesség kérdése. Nagyon sokszor elő kell venni, de nagyon sokan kérdés van, amikor meg nem kell elővenni. A színpadon nagyon sok minden nem számít. A színpadon bármivé válhat az ember, nem lényeges. És nekem ez soha nem volt így benne a fejemben, de azzal, hogy a Karaván Színházat elkezdtem csinálni, eléggé meghatároztam azt, hogy engem hova soroljon valamilyen szinten a társadalom, hogy én a Karaván Színháznak a vezetője, vagy egy roma nemzetiségi színháznak a létrehozója, vagy működtetője, vagy szíve. Ugyanakkor Kaposváron, ami egy lokális színház, tehát igenis ott vannak olyan nézők, akik eljönnek engem megnézni azért, mert kíváncsiak, hogy én hogy alakítom ezt vagy azt a szerepet, őket nem fogja éppen érdekelni többnyire az, hogy én most milyen identitású vagyok, vagy mondjuk azt, hogy pluszként fogják fel ezt a dolgot. És én ezt nagyon-nagyon szeretem. Én ezt így szeretem fölépíteni. Elsősorban színésznek kell lenni egy színpadon, egy színházi embernek kell lenni színésznek, színészként nézni a világot, és számomra nem az a legfontosabb a roma nemzetiségi színházunkban, a Karaván Színházban, hogy minden áron egy olyan ember legyen a színpadon, akinek barna a bőre és csillogó fekete szeme van, hanem tehetséges legyen. És hogyha barna a bőre és csillogó fekete szeme van, az még jobb. Próbáljuk meg úgy csinálni, hogyha hibáztál, akkor próbáld megjavítani, és menjél tovább. Újra szedd össze magad a legrövidebb időn belül, mert ez koncentrációról szól. Ez a legnehezebb dolog, az egyik legnehezebb dolog, koncentráltan ezzel foglalkozunk. Maga az a dolog, hogy a pálya a szerencse mellett, ami egy irdatlan fontos dolog, az isteni gondviselés, ami szerintem még fontosabb dolog. Amellett, hogy az ember oda tegye azt, hogy ő mi a vágya, hogy hogyan fókuszál egy dologra, és hogyan tudja a kellő pillanatban megtalálni önmagát abban a helyzetben, hogyan tudja elhelyezni, az rettenetesen fontos. Körülbelül 100 produkcióban vehettem nagyjából részt, most kb. Ott tartok, mondjuk 100 szerepen volt, vagy ezen kívül még volt kisjátékfilmben, sorozatban, nagyjátékfilmben egy 20, tehát hogy ilyen 120 szerep körül vagyok, ami mindenképpen egy mennyiségi kérdés, de tényleg azt tudom mondani, hogy talán 1-2 van, ami nagyon nem esett jól. Ez nagyon szerencsés dolog. Ez iszonyatosan jó dolog. Boldog vagyok ettől, hogy így tekintetek vissza egy ilyen 50 és 60 között. Erre hát többszörösen túlnyúl az álmaimon ez. És ez nyilvánvalóan még nem a vége, vagy remélhetőleg nem a vége, de mindenképpen az a cél, hogy az ember folyamatosan ezen az úton úgy járjon, hogy tanuljon. Ha pedig a nemzetiségi színházi létemre gondolok vissza, persze jó lett volna, hogy ezeknek a tanítványoknak nagyobb lehetőségük lenne, és nem veszne el ennyi fiatal, és aztán lenne egy színház, ahol ők játszhatnának, lenne egy stúdió, lenne, ahol már ők kvázi tanítják az egészen fiatalokat. Persze, nagyon jó lenne, de valamiért így van, és nem akarok a múlttal küzdeni. Én sokkal inkább fektetném az energiámat abba, ami az elkövetkező időszakban vár rám, vagy az elkövetkező időszaknak a feladata. Most átmegyünk a szomszédba, ez egy lemezbolt, szabad kérnem egy kávét akkor? A nézőink, mielőtt elkezdődik az előadás, ide tudnak bejönni, nagyon szépen köszönöm, ide tudnak bejönni a lemezboltba, ez tulajdonképpen a nézőtéri büfé, addig körül tudnak nézni, és a lemezboltban tudnak válogatni, és aztán utána bejönnek előadást nézni.
1: Doktor úr, doktor bácsi, maga egy műművész, vagy bűművész, vagy amit akar.
2: No? Egyáltalán nem fáj.
1: Ugyan már egy hősnek. Egyébként egy pár műslér megnézheted.
0: Ez Szilvinek és a volt osztálytársamnak, Varga Zsuzsinak az öltözője. Itt öltözünk akkor, amikor jelentek egy házasságbolt játszunk, és akkor itt azért vannak olyan előadások. Hát itt a Dunakanyar is, meg a jelentek is már fönt van, ahol ketten játszunk, de egyébként vannak előadások, a Práj is ilyen volt, vagy a Dunakanyar, ahol szintén egy öltözőbe öltözünk. Én szeretek úgy gondolkodni, hogy ennek az egész univerzumnak része ez a dolog, amit csinálunk. Ez nem egy különleges dolog, de nagyon ott helyezkedik el, ahol születnek a dolgok. Akarat van benne, hogy alakítsa magá körül a világot. Hiszek ebben. Szeretem a harmóniát, de szeretem ismerni, hogy a harmónia miért. Miért és hogyan jön létre egy-egy pillanatra. Hogy értsem, hogy miért. Magyarán ismernem kell a diszharmóniát. A legnagyobb hibákat is hiába követi el az ember, van, aki megbocsásson neki. És meg lehet, és ki lehet javítani, és megfogja valaki a kezet, hogy Fényi, ezt elrontotta, gyere, kezdjük újra. Nem kell vacakolni ezen. Tanuld meg. Én szeretem ezt, és a színház ezt próbálja sugallni, hiszen a halállal játszik. Az élettel, halállal, a legdurvább fájdalmakkal és a legextrémebb helyzetekkel mer játszani a színház. Ez az egyébként, ami a leginkább vonzott, ez a fajta titokzatossága a színháznak, és hiszek benne, hogy nagy méretekben is a lenyomatai vannak a dolgoknak, és a lenyomatoknak a sorbatétele, vagy valamilyen fajta elrendezése alakítja a világot. De az biztos, hogy amikor az ember komolyan gondol valamit, vagy komolyan gondolja azt, hogy akkor most nem gondoljuk komolyan, akkor is egy kicsit közelebb van egy lépcsőfokkal a magas entitáshoz, a Jóistenhez. És talán azért, hogy tudjon mondani valamit, vagy azoknak, akik nem tudnak erre a lépcsőre föllépni, ők is kapjanak valamit a művészet által. Szóval játék, de maga az élet, és az élet nem játék, és közben meg az. És közben meg a színház nem élet, mert a színház, a színház, az élet nem ugyanaz, mint a színház, de a színház nagyon sokat ad ahhoz, hogy az ember az életben elboldogulja. Nagyon szégyelném magam, és rossz érzést keltene bennem, hogyha nem tennék meg mindent azért, hogy ez a legjobban sikerüljön minden este. Ez nem jelenti azt, hogy jól sikerül minden este, de a szándékom megvan rá.

0: Kedves hallgatóink! Az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára lovári nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Le unicano radio osco lovarisco nacionalno glaso.
3: Teven bachtale romale. Kate ungrico radio vosajsunen peromani síb. Muruanov, Kvalla Gábor. Rostás Iboj, kaszavi románi romnyiszi, kon paramicsa dikhenanda otrajo. Jeggindi pet ajandalaki gógyi sorgyoli butimáta. O sukárimó, leparamicsi.
4: Lássatom már, hogy ez pálem messzi mély boj, penáltam engek paramicsa. Paukraj hajpa lesz ketrinseja. Szaszkáj, nasz, várekáj, dúr, napo ungro, pordaló tengeri a báró pályi. Káj vile báre, hajóvori páres jutni a spordalanda koditem. Kod hebe se lasi kraj, hej kraj asica, peske maj bute šavorenca, ke sasles dosta šavora, šas ja vesas, še ja nas čijek. Ma su delo odel jokar, penele kraj askenja, kada najmišto mrurom, lejamek še ori, penel, te dela sam odele ka še ora. Ha dela sferi jokar osunto del, žutija pelende, hej, Pérele krajászica tértén pári. Hanalako pári mora kagyollak sukársé orré. Penele krajász kinyja peszke romeszke, de mrorromra kagylasza már esé orré. Penel kadi jegsé, na esé, penel kadal a viamaltruboj. Pó kraj lakát ferikati, de szé búti, mroromnyi, ha sajzsuti me petyiri briga. Penel katkare zsúlya, de mi stoj, hát akkor a krajeszke muro sukárgázó, de la a modelinke vikávera. Hát de la odel more, haj pále. Rakhagyul ala pakberse káverse orra, de nagyon sukár. Penel katkare a kraj lake, se muro romnyi. Haj náj mi stó, káj duje se ján juti sukárgáda. Haj szako fálo, tavel abba vitrito, abba tuncsi lako rompendas. Penel katkar leszki romni csávna kadalbút, na kadi trubuja mengetrito. Te szamet trinc társáve, tavena me trinc társája is. No, a dela o del, káver, bers, bers, pálera kagyol a legsi orri. De marek a szésukár, szomnak une balszaszla, vune tajáka párno múj. De na kále balengi szasz, szomnak une balengi, szomnak une fyrturi szaszla. Ha zsánkot, ha zsánesz kadala kajdra báren, konna lásimó, Mukempel savora kanara kajon, glas kot hevi ekasavi, kaj bosor kasas.

0: Rostás Iboly, kaszavi románi romnyiszi, konparamicsa dikhenanda utrajo, jeggindi petajandalaki gógyi sorgyoli butimáta, osukárimó, leparamicsi.
1: Demokrat, felkat kerekre a szica, brégi, kac a szakofálo dinaszlake, kote szaszlake szakofálo szupelyu matruboj. Ha jokarsz a ferig, szaszeg bári, andalvin akkor ágorek, nagyon bári, szoba, pendaszlake kodó hango, ha szar simogati, azt a láthatatlan, noszom a stigdiken vasz. Szakó kájsa ez az, feriande kodó, pandadó vudár, szó télej pandadó, andre nazsa, kandre tezsasza, a tuncsig, tu, ande csutrajó, meg trajisza, bach csavlatut, szerencsétlen naveszaj földön futóvo, te kodi szoba átkozi mely. Annyira, annyira, a vele ráti. Nagyon-nagyon furdali lakra jászica, zseneszkadala búcsa szopendas lake kodó, láthatatlanú manus, hogy hát men a stigdik hav lesz egyáltalán penel, csikana. Hát nagyon-nagyon az balmai búti, osztosai szikó, te kájmen a stig zsaván, de tekre a szica csordán, ez palaj dopas ráti, jeg császoszasz, putrelo vudár, dikelek szomnak unó pátoszi, Andre. Ando szomnak unó pátok, nagyon-nagyon sukár, manus pasjol, terno nagyon sukári. Kanape leszte diklasz, mindjárt leszte kamlasz. Ha zsal vazdel peleszte zsenőszó colo, ha hutyalo pre zsenőszó kraj, de rájlaszó pre, hogy kon vazdalo colo peleszte. Penele krajászica, nadarájvi, feri messzim, kaszkadó manus, kaszkiszikadi alvin, Andre andaszkate. Pendem tuke, hogy pandadajó vudáran, de kadi Andre nasúvcsó punro, kodó manus, láthatatlanno, messzim, és de keszakának kajdi klanmuro múj, na stik trej szájvaszket, hanejek havreszke na stigavasz, ando trejó boldogtalan návasza. Szóly muro pral, orakló okraj tűni szájlasz, gelasztár. Üldözi szárdasz lesz lesz kidejsz, azt te zsaltar ki kelsz a szármaja dino, hogy te rak el a peszka a malnya, hát te dikla lesz komoly, a tuncsig abba voj, sej zsaltar. Gelasztár tűni szárasz ando levegőjó. Szóly muro pral, lasz popri ugye kraja a szica, induli szájlasztár, rodenas lesz, krajesz, csirakenas lesz, csirakrajászica, csirakenas. Majd de la odel, szar szenvedi a szikrajászica zsanesz, andel vesa, vel mája, rakalak báró barunó. Bár, haj besel a télekote, haj róvel az brégiasz. Bár csak oszunto del te dino, hogy mindig, káda ferite nadik hav lesz, ha káda te simogat élesz, ke vatuncsad lesz te kamlemasz, tehát kájdik nem lesz komoly, szaszte zsaltar, ha szárdam jak

könyveszim a kának, Andrea Andusza Krényi, anda kodiginja demla, de me visutem páse, vile mávri andala tesevala. Patyan mange, pordalból demla. Hogy na kerkadi búti, ke na eszlobodó, a tuncsi te patyan lesz, ke mújte kamell lesz, meg világtatlanul, kedi klassz voj, ka tigódi sajá velkodala zsúja, di klassz lássad, ha nesztej, ande alvina te pélasz, hak zsúvite perla, lássad, ha nesztej, a tuncsi te narodel majdúr, kana ávridel lake várjakon kodó, hogy kat he nazsa, a tuncsi te nazsal. Ke nagyon busz azt te szenvedi, ke lake szazt te zsaltár. Ke bengeski sa slaki sokra. Addig glas, addig bo kaj vela sam vedi sardas, a vi mežo sam palamurorom, vaj palamuro piravno me te kamle masle svare kana kada, haj te geli notar vi merode masle. Ta tvoja bagindi sardas, čorloč kada čak šukarmanu sitavel, kana baka si iđi isile si čakraj sitavel. No hat, terne rom njorale, šejale, penav tu menge, kana tu maro rom, penla tu menge. Palamande na jav, palamande na pir, vagy kana zsalande forúri vagy, be üzleti szkone dromende. Naci pisárem palatu máro rom, ke len lesz ki bakte le paleszte, és vitu máro boldogságo saj rumun, ke bárasi baki zsúvji, nabut eszte truboj. Ke kodie zsúvri elási, kana lako rom zsalpel üzletúri, ha egy csici pi palaleszte, még csitéle csasavel lesz. Ke várja kana kana vimeci pi az palamro rom bak nasz lesz, ke tele lemla paleste vime, pedig csiszi ma csorri zsúvi, haj nászul. Máre lasz ma inkább palpáj bolda lasz, pe csizsa lasz, katikáj, máre lasz ma. E romengo drompále, románo vurdon, avutóvo, kanadikena, pej vulice, se jale vagy romnyale, nanakhen lesz kodrom, még vinagrasz teszáj vurdon ezt a teszi, kagyesz lemur rom, lemurs, avutóvon, cazsanti üzletolén, és egy zsúvi nai lővocsilengó avutóvó pordalten a kalodrom. No me pendem kaditu menge, egy idős a zsúvi, hallgati szárempe mande, te kamen patyam mange vorba. Ásendev lesz.

Kadungri korádióvó szasz per ománi síb. Peje kurkoduvar, saj malagyon manca, pe márcakó, tajzsójakogyesz, sajsunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a...

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben görög nyelvi műsorunkat hallják.
1: Η ελληνική εκπομπή της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας.

0: Η εκπομπή επιμελήθηκε από την MTVA για την παραγγελία της Duna Zerte.
1: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Bauer Ádám.
2: Jó napot kívánok! A román zene világába hívja önöket a Nemzetiségek zenéje című adás. Az Iris a román zenetörténet egyik legsikeresebb együttesétől hallhatnak dalokat. A csapat 1977-ben alakult meg Bukarestben. Az első albuma a csapatnak Iris egy címmel jelent meg a 80-as években. Olyan dalokat tartalmazott, amelyek a legnépszerűbb román rockdalok közé kerültek. Csak neked, a vonat jegyszerű nélkül, és azok, akik jönnek.

1987-ben Iris 2 címmel megjelent az együttes második albuma olyan dalokkal, mint a Strádata, az Ön utcája, az Ön park, a parkban és a Zi Sinapti, éjjel-nappal.

0: nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
1: Nuté Opri Ne hagyd abba volt az Iris harmadik albumának a címe, rajta olyan dalokkal, mint a Floridi Iris, Iris virág, vagy a Jeu Sikutine, Én és te. Az Iris virág című dal abból a félelemből született, hogy a kommunista rendszer betiltja a csapatot.

2012-ben megalakulásának 35. évfordulóján az Iris jubileumi koncertet tartott. Felicia Filip énekelte az Iris De Vej Pleka című dalát.

Az elmúlt percekben az Iris együttes dalaiból válogattunk. A Nemzetiségek zenéje című műsort meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. A technikus Hegedűs János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket, Bauer Ádám.

0: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.